0: Schengen.
1: L'espace Schengen, dans sa forme actuelle, couvre les territoires de 27 pays européens, dont 23 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Dans cet espace, il est possible de se déplacer librement, sans être soumis à des contrôles aux frontières, et ce, quel que soit le type de frontière franchie, terrestre, maritime ou aérienne. Le contrôle aux frontières n'est nécessaire que lorsque l'on franchit une frontière extérieure, c'est-à-dire une frontière entre un État membre de l'espace Schengen et un pays tiers, comme par exemple entre la Pologne et l'Ukraine. Récemment, plusieurs nouveaux membres ont rejoint l'espace Schengen, comme la Croatie le 1er janvier 2023. En plus de cela, les pays de l'Union européenne ont décidé à l'unanimité fin 2023 de donner le feu vert à la suppression des contrôles aux frontières avec la Bulgarie et la Roumanie en ce qui concerne leurs frontières aériennes et maritimes intérieures. Cette ouverture des frontières prendra effet à partir du 31 mars 2024. En revanche, la décision concernant la levée des contrôles aux frontières terrestres sera prise ultérieurement. Cela signifie donc qu'il n'y a plus que deux États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de l'espace Schengen, l'Irlande et Chypre. Chypre fait toutefois actuellement l'objet d'un processus d'évaluation pour vérifier si le pays remplit tous les critères requis pour rejoindre la zone sans frontières.
0: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: It's based on co-decision.
4: Problems at the border.
5: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
6: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
7: Lot of anxiety about Schengen.
1: L'Irlande, de son côté, n'est pas juridiquement tenue d'adhérer à l'espace Schengen, bien qu'elle puisse demander à le faire à tout moment. Précisons toutefois que tous les citoyens de l'Union ont droit à la libre circulation, qu'ils soient ou non ressortissants d'un pays qui a adhéré à l'espace Schengen. Cela veut dire qu'un citoyen européen qui franchit une frontière entre un État membre de l'Union, qui fait partie de l'espace Schengen, et un État membre qui n'en fait pas partie, ne doit en principe subir qu'un contrôle frontalier de routine, dans le but de vérifier son identité. En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, les États Schengen ont harmonisé les conditions et les procédures d'obtention de visa de court séjour. Ce visa permet à son titulaire de circuler 90 jours librement dans l'espace Schengen pour un séjour continu ou pour plusieurs séjours sur une période de 6 mois. Les ressortissants de pays tiers ne sont pas tous tenus de demander un visa Schengen. Par exemple, les ressortissants américains ou australiens sont exemptés de cette obligation.
0: Schengen.
1: Il faut noter cependant que Schengen n'implique pas la suppression inconditionnelle de tous les types de contrôles liés au déplacement. Et gardez à l'esprit, par exemple, la différence entre contrôle aux frontières et contrôle de sécurité. Ces derniers, comme leur nom l'indique, sont effectués pour des raisons de sécurité, notamment dans les aéroports, et ils concernent tous les passagers qui voyagent dans l'espace Schengen. Un passager peut également devoir présenter un document attestant de son identité afin de prouver qu'il est le détenteur légal de son titre de transport. Signalons aussi, à titre d'exception, les contrôles aux frontières qui peuvent être réintroduits temporairement par un État Schengen dans le cas où une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure a été identifiée. Cette possibilité a été appliquée plusieurs fois dans la pratique, notamment en France, qui a rétabli le contrôle aux frontières en raison de menaces terroristes.
0: Schengen.
1: L'espace Schengen ne se limite donc pas à faciliter les déplacements. Il contribue aussi à maintenir la sécurité de l'ensemble de cet espace. Le système d'information Schengen est une base de données créée spécialement à cet effet. Il permet à la police et aux autres autorités publiques compétentes d'accéder à des informations concernant, entre autres, les personnes disparues ou recherchées et de vérifier ces informations. Il s'agit d'une plateforme de coopération entre les organes répressifs de différents pays qui contribue à maintenir un niveau élevé de sécurité, notamment aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Mais revenons un instant sur les origines de l'espace Schengen. En 1985, 5 États membres de l'Union européenne décident de supprimer les contrôles aux frontières intérieures. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'intégration européenne après la Seconde Guerre mondiale et vise à renforcer la confiance mutuelle en supprimant les frontières. Le nom de la zone provient de la commune de Schengen au Luxembourg, où l'accord initial a été signé par les États fondateurs. On appelle aujourd'hui « acquis de Schengen » l'ensemble des accords de Schengen et de ses dispositions connexes. Cela fait plus de 25 ans que cet acquis fait partie du droit de l'Union, depuis son intégration par le traité d'Amsterdam. À l'heure actuelle, près de 40 ans après la signature de l'accord de Schengen, plus de 400 millions de citoyens peuvent voyager librement. En plus de faciliter la circulation des personnes, que ce soit à des fins professionnelles ou privées, Schengen renforce également l'économie européenne en améliorant la qualité de notre vie quotidienne. Il constitue indéniablement l'une des plus grandes réalisations du projet d'intégration européenne.
4: Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Prešetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií a orgánov únie a pôsobí ako sprostredkovateľ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Výraz ombudsman pritom označuje jednak orgán a jednak samotnú osobu na čele tohto nezávislého úradu. Aktuálny ombudsman alebo ombudsmanka každoročne informuje Európsky parlament o svojich aktivitách a predkladá europoslancom príslušnú správu. Ombudsmana volí Európsky parlament na 5-ročné funkčné obdobie s možnosťou obnovenia mandátu. Od decembra 2024 zastáva tento úrad Tereza Enchiniová, nezávislá odborníčka na ľudské práva a univerzitná výskumníčka. Je tiež členkou dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho aj pod skratkou OLAF. V minulosti bola zástupkyňou Národného ombudsmana alebo verejného ochrancu práv v Portugalsku. Na poste Európskeho ombudsmana vystriedala Emily O'Reillyovú, bývalú írsku novinárku, ktorá túto funkciu vykonávala od júla 2013. Vysvetlíme si teraz pojem, ktorý odznel v úvode tohto podcastu a povedzme si, čo je to nesprávny úradný postup. Ide o postup, ktorý sa týka predovšetkým administratívnych nezrovnalostí, nespravodlivého zaobchádzania a diskriminácie, ale aj zneužívania moci či politik príjmania zamestnancov. Okrem toho sa môže vzťahovať aj na neposkytnutie odpovede na sťažnosť či zamietnutie prístupu k informáciám verejného záujmu. Dôležité je však to, aby sa sťažovateľ so svojím problémom najskôr obratil na príslušnú inštitúciu. Pokiaľ sa nič nezmení, môže sa následne odvolať na ombudsmana. Sťažnosť môže podať v jednom z 24 úradných jazykov Európskej únie. Ombudsman predstavuje nezávislý orgán a ako taký nepríjma pokyny od žiadnej vlády ani organizácie. Môže iniciovať prešetrovania sťažností, nemôže však prešetrovať skutočnosti, ktoré sú predmetom súdneho konania. Za výnimočných okolností a na žiadosť Európskeho parlamentu môže Súdny dvor Európskej únie ombudsmana odvolať, pokiaľ už nesplňa podmienky potrebné na výkon funkcie alebo sa dopustí závažnej chyby. Ako teda môže ombudsman pomôcť v praxi? Najjednoduchším spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť daný problém, je najskôr upozorniť príslušnú inštitúciu. Ak to nestačí, nastúpi ombudsman, ktorý sa snaží dosiahnuť medzi dotknutými stranami zmier. V prípade, že sa mu to nepodarí, môže inštitúcii adresovať odporúčania. Ak ich táto neakceptuje, ombudsman môže predložiť osobitnú správu Európskemu parlamentu, ktorý potom musí prijať potrebné opatrenia. Vezmime si konkrétny príklad z júla 2024. Tedajšia ombudsmanka Emily O'Reillyová konštatovala v rámci 5 rôznych prešetrovaní nesprávny úradný postup zo strany Európskeho úradu pre výber pracovníkov, známeho aj pod skratkou EPSO. Poukazovala pritom na spôsob, akým úrad riešil sťažnosti týkajúce sa príjmacích testov prebiehajúcich na internete. Uchádzači sa sťažovali najmä na problémy pri spúšťaní testu, zlé fungovanie nástrojov na online platforme a príliš dlhé čakacie lehoty. V rámci jedného prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad preskúmal, či možno nahliadnuť do technických registrov a spätne tak preveriť technické podmienky zrealizovaného testu, vrátanie fungovania rôznych nástrojov. Úrad by mal podľa nej trvať na tom, Aby bola táto funkcia súčasťou budúcej zmluvy s poskytovateľom služieb testovania na diaľku. V rámci 4 ďalších prešetrovaní ombudsmanka vyzvala úrad EPSO, aby kontaktoval sťažovateľov a pokúsil sa v prípade každého z nich nájsť primerané a spravodlivé riešenie. To však nie je všetko. Okrem prešetrovaní týkajúci sa konkrétnych sťažností, má Európsky ombudsman takisto právomoc proaktívne sa zaoberať všeobecnejšími strategickými otázkami. Upozorňuje na problémy verejného záujmu a skúma otázky súvisiace s inštitúciami Únie a demokratickým rozhodovacím procesom. V prípade úradu EPSO viedla ombudsmanka 5 prešetrovaní spolu s ďalším prešetrovaním z vlastnej iniciatívy, ktoré sa týkalo testovania na diaľku. V záveroch z prešetrovania ombudsmanka navrhla, aby úrad zabezpečil, aby technické požiadavky neznevýhodňovali určitých uchádzačov a nebranili im absolvovať testy na diaľku. Zároveň odporúčala, aby mali uchádzači počas testov prístup k informáciám o tom, ako riešiť vzniknuté problémy a podávať sťažnosti. Požadovala tiež, aby úrad preskúmal svoje pokyny týkajúce sa podávania sťažností. Emily O'Reillyová takisto navrhla, aby úrad EPSO umožnil uchádzačom zopakovať si testy prezenčne v testovacích centrách, pokiaľ sa problémy s rovnosťou príležitosti súvisiace s testovaním na diaľku nepodarí vyriešiť. Treba však poznamenať, že Európsky ombudsman nemôže riešiť sťažnosti týkajúce sa štátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov v členských krajinách, a to ani vtedy, keď sa tieto sťažnosti týkajú záležitosti Únie. V takom prípade je vhodnejšie obrátiť sa na národného alebo regionálneho verejného ochrancu práv. Úrad ombudsmana rieši každý rok viac ako 700 sťažností z celej Európskej únie a začne prešetrovať viac ako 350 podnetov. Pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám, ktorí narazili na ťažkosti v súvislosti s administratívnym postupom na úrovni Európskej únie. Zohráva tak zásadnú úlohu pri zabezpečení riadneho fungovania Európskej únie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
7: Todos os anos são descartadas na Europa enormes quantidades de resíduos de plástico que, em vez de serem recicladas, vão parar a aterros, incineradoras e, tragicamente, ao nosso ambiente natural. Estamos a falar de milhares de milhões de artigos que podem levar séculos para se decompor. Está a ouvir Subir a Parada Legislar Melhor. Neste podcast vamos conhecer os ambiciosos planos da União Europeia para enfrentar o desafio colossal de reduzir o plástico que asfixia o nosso planeta. A poluição por plásticos está em todo o lado, nenhum lugar do nosso continente nem do nosso planeta está a salvo. É um problema que muitas vezes parece esmagador, mas a União Europeia está empenhada em liderar a luta por um futuro mais limpo e sustentável. Comecemos por alguns números. Apesar da crescente sensibilização e dos esforços para reciclar, uma quantidade significativa de resíduos de plástico na UE ainda não é reciclada. Embora os números exatos variem, estima-se que atualmente menos de 40% dos resíduos de embalagens de plástico na UE sejam reciclados, o que significa que a esmagadora maioria acaba em aterros, incineradoras ou, ainda pior, a poluir o nosso ambiente. Isto contribui para um enorme problema, com impacto nos nossos oceanos, nas nossas terras e, em última análise, na nossa saúde. O combate à poluição por plásticos não é uma novidade para a União Europeia. Nos últimos anos, temos assistido a uma mudança decisiva para uma economia circular dos plásticos. Um momento marcante foi a Estratégia Europeia para os Plásticos na Economia Circular de 2018, que estabeleceu objetivos ambiciosos para a reciclagem, a reformulação dos produtos de plástico e a redução dos resíduos. Esta estratégia abriu caminho para a Diretiva Plásticos de Utilização Única, aprovada em 2019. A diretiva, que foi resultado concreto da posição firme do Parlamento Europeu nesta matéria, desempenhou um papel fundamental no combate à poluição por plásticos na UE. As regras proibiram determinados artigos de plástico descartáveis para os quais existem alternativas facilmente disponíveis, como talheres de plástico, pratos, palhinhas, cotonetes e varas de balões. A diretiva também introduziu metas de redução do consumo de outros artigos de plástico descartáveis, como recipientes para alimentos e copos. Além disso, instituiu regimes de responsabilidade alargada do produtor a fim de garantir que os poluidores pagam pela recolha e reciclagem. Estas decisões do Parlamento Europeu enviaram um sinal claro. A era do sistema extrair, fabricar, descartar para os plásticos chegou ao fim. Fundamentalmente, a UE não se concentra apenas na regulamentação deste material. Também ajuda de forma ativa a própria indústria dos plásticos a adaptar-se e a inovar. Reconhecendo que a transição para uma economia circular exige mudanças significativas nos processos de produção e nos materiais, a União Europeia dispõe de uma série de programas e iniciativas de financiamento. Estes visam ajudar as empresas a investir em tecnologias novas e mais sustentáveis, a desenvolver conteúdos reciclados para novos produtos e a requalificar a sua mão de obra para um futuro mais ecológico. Mas o trabalho não fica por aí. O Parlamento Europeu está agora a direcionar a sua atenção para a ameaça oculta dos microplásticos. Estes fragmentos minúsculos de plástico, de tamanho inferior a 5 milímetros, constituem uma preocupação crescente. Provêm de várias fontes, da decomposição de artigos de plástico de maior dimensão, de microsferas presentes em cosméticos, de têxteis sintéticos que libertam fibras durante a lavagem e até do desgaste dos pneus durante a condução. Os números relativos à poluição por microplásticos são verdadeiramente alarmantes. Estudos sugerem que milhares de milhões de partículas de microplásticos são libertadas todos os dias para o ambiente. Têm sido encontradas em todo o lado, desde os oceanos mais profundos até às montanhas mais altas, nos alimentos, na água, no ar que respiramos e até no nosso corpo. No seu plano de ação rumo à poluição zero no ar, na água e no solo de 2021, a Comissão propôs que até 2030 a UE reduzisse em 30% o número de microplásticos libertados para o ambiente. O Parlamento Europeu está a insistir ativamente na adoção de medidas abrangentes para alcançar este objetivo, explorando nova legislação destinada a proibir os microplásticos intencionalmente adicionados aos produtos e apelando a soluções inovadoras para capturar microplásticos da roupa e das águas residuais antes que estes cheguem aos rios e aos oceanos. É um desafio complexo, mas o Parlamento está empenhado em abordar todos os aspectos da poluição por plásticos. Todos temos de fazer a nossa parte no caminho para um futuro sem plásticos. Embora a UE e o Parlamento Europeu estejam a introduzir legislação significativa, o sucesso destas iniciativas depende, em última análise, de todos nós. Enquanto consumidores, as nossas escolhas têm impacto. Tentemos reduzir o consumo de plásticos descartáveis, escolher alternativas reutilizáveis e garantir a reciclagem correta. Porque cada ação, por muito pequena que seja, contribui para uma enorme mudança. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
8: Eddigi utazásainkra gondolva, vajon mi az, ami egy helyből a leginkább megmaradt az emlékezetünkben? Gyakran nem csak a múzeumok és a műemlékek. Lehet ez egy dal, amelyet az utcákat róva hallottunk, egy fesztivál vagy egy környék jellegzetes hangulata is.
9: Az európai városok és régiók arculatát nagy mértékben alakítja a kultúra. Az utcai fesztiválok, a helyi koncertek és a közösségi művészeti projektek összehozzák az embereket és segítenek élhetőbbé tenni a városokat. Ez az elgondolás ihlette meg az Európai Unió egyik legismertebb kulturális kezdeményezésének, az Európa Kulturális Fővárosa programnak az ötletgazdáit is. Melina Mercouri görög kultuszminisztert és francia kollégáját Jack Langot. Kettejük alapkoncepciója egyszerű, de nagyszerű volt. A kultúra képes közelebb hozni egymáshoz a polgárokat.
8: Európa első kulturális fővárosa Athén lett 1985-ben, azóta pedig az évek során Európa szerte több mint 70 város viselte a címet. Köztük két magyar város, Pécs és Veszprém is, 2010-ben, illetve 2023-ban. Minden évben 2-3 város kap lehetőséget arra, hogy egész Európa előtt, sőt azon túl is bemutassa kulturális életét. De hogy lesz egy európai városból európai kultúrfőváros?
9: A folyamat nem kevesebb, mint 6 évig tart. Először is az Európai Bizottság eldönti, mely országok jogosultak egy adott évben pályázni. Ezután ezen országok indulni kívánó városai pályázatot nyújtanak be, amelyben ismertetik tervezett kulturális programkínálatukat. A pályázatokat egy független szakértőkből álló testület értékeli, majd országonként kiválaszt egy-egy várost. Végül ezek közül kerül ki az a két vagy néha három város, amely az adott évben Európa kulturális fővárosa lesz.
8: Választáskor több szempontot is figyelembe kell venni. Sokat nyom alatba például a kulturális programok színvonala és kivitelezhetősége, és az is, hogy azok várhatóan milyen hosszú távú előnyökkel járnak majd a város és lakói számára. Ami nem számít a kiválasztáskor, az a város nagysága. A címet több, 100 000-nél kisebb lélekszámú város is megkapta már, például az olaszországi Matera, az írországi Galway és az észtországi Tartu. Ami viszont tényleg számít, az a város emberi, pénzügyi és kulturális potenciája, és hogy mennyire képes minél többeket bevonni a programokba.
9: A kiválasztást követően a városoknak 4 év áll rendelkezésükre a felkészülésre. Ez alatt kell felállítaniuk a szükséges partnerségeket, megszervezniük a rendezvényeket és mozgósítaniuk a városlakókat. Aki tehát a címre jelölt városok egyikében él, nem egyszerű néző, hanem maga is tevékeny résztvevő lehet.
8: Az európai kulturális fővárosok konkrét támogatásban is részesülnek. Megkapják a 1,5 millió euróval járó Melina Mercuri díjat, és lehetőségük van más uniós programokba is bekapcsolódni, például további forrásokhoz juthatnak a kulturális és kreatív ágazatokat támogató Kreatív Európa programból.
9: De a cím messze nem csak a pénzről szól. Jó lehetőség ez a városoknak, hogy a nemzetközi figyelem homlokterében feltegyék magukat a világtérképre, új élettel töltsenek meg egyes városrészeket és közterületeket, élénkítsék az idegenforgalmukat. A cím birtokosai nem csak az adott évben profitálnak abból, hogy ők Európa kulturális fővárosai.
8: Vegyük például Marseille Provence-ot, Európa egyik 2013-as kulturális fővárosát. Ebben az évben a környékre minden addiginál több 11 millió turista látogatott el, ami jelentősen növelte az ismertségét és a vonzerejét. A turizmus fellendítésén túl pedig maga Marseille Provence is átalakult. Több közterületet megújítottak, például a tengerparti részt. Új kulturális helyszínek nyíltak, és a kultúra révén sikerült újra szorosabbra fűzni a kapcsolatot a különböző városrészek között. E helyszínek közül sok még ma is használatban van, a városban élők és az odalátogatók örömére.
9: Az európai kulturális fővárosok által kidolgozott